0: 放眼全球局势，波谲云诡，
1: 以见识谋全局，深入盘点，
0: 立足政治经济学逻辑，明晰实践，
1: 理性思考，梳理发展脉络，
0: 从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋，
1: 我石其平与您一起观世界，评天下，
0: 御柴机器石评天下，星期六凤凰卫视中文台。
2: 回到总编辑时间，我是吕宁斯。匈牙利总理毛焦尔领导的新一届政府12日在国会宣誓就职。
3: 在匈牙利国会举行的新一届政府就职典礼上，毛焦尔与全体议员一同起立合唱国歌。国歌唱毕，国会主席福斯特霍费尔宣布新政府成立，并介绍新一届政府内阁成员。之后，毛焦尔走上讲台发表演讲。他指出，新政府的目标是建设一个运转良好、富有人文关怀的匈牙利，并重建近年来流失的政府公信力。他承诺，新政府将推行亲欧路线，以确保解冻因匈牙利法治和腐败问题被冻结的欧盟资金。
4: A célunk Magyarország nemzetközi kapcsolatainak helyreállítása és megerősítése, újra a nyugati szövetségi rendszer megbecsült és kezdeményező tagjává kívánunk közösen válni.Miközben következetesen képviseljük a magyar nemzeti érdekeket az Európai Unióban és a NATO-ban.
3: 毛焦尔还对新政府中包括财政部长卡尔曼在内的四名部长赋予否决权。据悉，新一届政府对内阁体制做出重大调整，共设16个部委，增设卫生、儿童与教育、科学技术、生态环境等部门。部长大多为各自领域的专家，其中奥尔班担任副总理兼外交部长，格勒格任司法部长，并将负责推进相关改革，以推动解冻欧盟资金。凤凰卫视综合报道。
2: 匈牙利大选之后，执政16年的欧尔班及其政党遭遇崩溃性失败，毛焦尔领导的政党上台，